0: Konetisiet ne negei agobo golsetab Bayrettram. Keswek che kororon en oliet nemiten ngweny, siret ne kararan nebo rurutikuk ak lipanet nebo chokchinet nemoboto brogaek. Asina chechang agobo kampunitab Kentekra. Yepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate ak Timon Mele. Kentekra, Bayrettram Company Limited, koyanat, konyit temik ak liboni en kasarta ne nyolu.
1: Ni ko tuget